0: Bæna bríhar úgt Bæna brekka la brea Bæna bráð hörm la bráð Bæna boga la bráðan Bæna bósti la brínach Bín gaur, bín wán, bín vrek Bín charach Bín achar vúr, bín achar vík
1: Bín den hlár
0: Bána bána hrúni Bána báhæs vera Bána brúach hrkra Bána bárd tóstacha Bána bólagacha Bána bæstúla Bána básúla Bána bánlíhe Na bána sjö Is búin mánach Imád Is sján hælachí Igugur kúra Is bólán bóra Nort gan fál Is bárni ít Erwis Natural Bin hri Bin bri Bin hub Bin lechri Bana brloch skafara Bana bukacha Bana balast truma Bana bresa